103.9 Rock FM. Rock FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő komoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újabb hitelminősítő ismerte el hazánkat, súlyosbodik az asszály, marad a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Három nagy hitelminősítőtől kapott bizalmat hazánk. A Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta hazánk besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Ezeken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdtek. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Tovább súlyosbodik az asszály, egyre nagyobb gondot okoz a csapadékhiány a mezőgazdaságban, különösen az Alföldön és a Dunántúl északkeleti részén. A szakemberek úgy látják, a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények fejlődését is jelentősen hátráltathatja a tartós szárazság. A következő napokban tovább melegszik az idő, ami csak ront a helyzeten. A várható időjárásról mindjárt mondom a részleteket. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítványi társ alapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld fenntartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 13 fokig hűl le a levegő. A következő napokban melegszik az idő, kedden már akár 33-34 fokot is mérhetünk, de ezt követően megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Indul a nyár első vasárnapi rock reggele, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. Június 7-e van, 6 óra múlt 6 perccel, és ma a Róberteknek kívánok nagyon boldog névnapot. Már az első 60 percben érkezik hozzánk a Dio, itt lesz a Metallica, és zenél majd a Black Sabbath is. Most pedig jön egy Aerosmith klasszikus, ez a Love in an Elevator.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Hunt és a félpályánál elhelyezett körszínpad mellett további különlegességek is jellemzik majd a bulikat. A két koncerten ugyanis teljesen különböző setlistek és különböző előzenekarok is várják majd a nagy érdeműt. Az első nap a Pantera és az Avatar, a második nap pedig a Gojira és a Nightblues melegítik majd be a közönséget. Nálunk viszont most a főbanda következik. Ez az Enter Sandman.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik egy igazi blues rock alapvetés az ZZ Top korai korszakából. Jön a Lagrange!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót. Továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
3: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
2: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM. Rock FM.
4: Rumors spread around and it takes its time. About to shake outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: Rock FM.
1: A Megadeth legsikeresebb lemezéről hozom már, és az egyik legnagyobb alapművet. 1992-ből érkezik a Symphony of Destruction.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Újabb hitelminősítő ismerte el hazánkat, súlyosbodik az asszály, marad a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Három nagy hitelminősítőtől kapott bizalmat hazánk. A Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta hazánk besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Ezeken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdtek. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Tovább súlyosbodik az asszály, egyre nagyobb gondot okoz a csapadékhiány a mezőgazdaságban, különösen az Alföldön és a Dunántúl északkeleti részén. A szakemberek úgy látják, a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények fejlődését is jelentősen hátráltathatja a tartós szárazság. A következő napokban tovább melegszik az idő, ami csak ront a helyzeten. A várható időjárásról mindjárt mondom a részleteket. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítványi társ alapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld betartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
2: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 13 fokig hűl le a levegő. A következő napokban melegszik az idő, kedden már akár 33-34 fokot is mérhetünk, de ezt követően megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a hónap és a nyár első vasárnapi rock reggele, én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 7 perccel, hozzánk pedig már is berabog a Van Halen, itt lesz a Rage Against the Machine, és zenél majd a Guns N' Roses is. Most pedig jöjjön a Lynyrd Skynyrd és a Sweet Home Alabama.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: 103.9 Rock FM. 6 perccel járunk 7:30 előtt. És ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem, ez a 0620-999-1039. Most pedig az Ossziánnal megyünk tovább. Ez az Éjféli Lány.
1: A színpad vak sötét, olyan csendes, olyan árva most.

0: Rock FM.
1: V8 után a 70-es évek egyik legnépszerűbb angol glam rock bandájával megyünk tovább. Jön a Sweet utolsó nagy slágere, a Love is Like Oxygen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Párbeszéd indul az oktatás jövőjéről, már zsűrizik a virágos portákat, újulnak a komp kikötők. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megkezdődtek az egyeztetések az oktatás jövőjéről. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a kormányzat és az oktatási szereplők között indult szakmai párbeszéd. Egyebek mellett a pedagógus hiány csökkentéséről és a tananyag korszerűsítéséről. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője elmondta, a tervek szerint a folyamatba a diákok képviselőit is bevonják. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban kisebb és nagyobb falvak, 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek versenyeznek, mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
2: Új kiállítás nyílt a budapesti közlekedés történetéről. A Föld alatti Vasúti Múzeumban plakátok, dokumentumok és korabeli utastájékoztató anyagok láthatók. A látogatók többek között megismerhetik, milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor Budapest utcáin, és azt is, mikor vállalhattak először munkát nők a fővárosi közlekedésben. Újulnak a Szántódi és Tihanyi kombkikötők, rendbe teszik a mólókat, az épületeket, az utakat és az utastájékoztató rendszereket. Új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vízes blokkok épülnek. 2027 végére végeznek a fejlesztésekkel, a kombforgalom addig is zavartalan. Ismét játékos tanulással és kedvezményekkel várják a diákokat a fürdők. A Magyar Fürdőszövetség Suli a Strandon elnevezési programjához idén 30 fürdő csatlakozott országszerte. A következő két hétben szerveznek itt programokat. A cél, hogy a fiatalok a kikapcsolódás mellett hasznos ismereteket szerezzenek. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 13 fokig hűl le a levegő. A következő napokban melegszik az idő, kedden már akár 33-34 fokot is mérhetünk, de ezt követően megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Egy perc elmúlt 3:48, és idén januárban töltötte be 60. életévét Zana Zoltán. A dobosból lett rapper, így aztán egy Gangsta 60 fesztivál elnevezésű koncerttel ünnepli meg a kerek jubileumot. A bulira augusztus 15-én kerül sor a Budapest Parkban, és Zoli olyan bandái léptek majd színpadra, mint a Cartel, a Jack-Jack, a KGB, az Action, vagy elődje a most következő Sex Action. Ez a Zuhansz velem.

0: 103.9 Rock FM.
1: A folytatásban érkezik egy igazi garázs rock klasszikus a 60-as évekből. Jön Van Morrison és bandája, azaz a Them és a Gloria.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Több kérdésben is döntött a kormány, kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök, speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
3: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
2: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

I want to say she make a feel out.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most pedig a Dinamit második nagylemezének egyik legismertebb dala következik. Az 1981-ben megjelent a Heat című albumon már két gitáros felállással szerepelt a banda, hiszen ekkor csatlakozott hozzájuk a Beatrice feloszlását követően Lugosi László is. Szűcs Antal Gábor mellett tehát az ő gitárjátékát is hallhatjuk a következő dalban, melynek címe

0: érkezzen.
1: A folytatásban érkezik a Pink Floyd 1973-as klasszikusa, ami a csapat első nagyslágere volt az Egyesült Államokban. Jön a Money.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A Fitch Ratings is bizalmat adott hazánknak. Több időt kapnak a gazdálkodók. A bolygóbarát ízek hónapja van. Jó napot kívánok, Springman Bettit hallják. Három nagy hitelminősítőtől kapott bizalmat hazánk. A Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta hazánk besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Ezeken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdte. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Tovább súlyosbodik az asszály, egyre nagyobb gondot okoz a csapadékhiány a mezőgazdaságban, különösen az Alföldön és a Dunántúl északkeleti részén. A szakemberek úgy látják, a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények fejlődését is jelentősen hátráltathatja a tartós szárazság. A következő napokban tovább melegszik az idő, ami csak ront a helyzeten. A várható időjárásról mindjárt mondom a részleteket. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítványi társ alapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a háromnegyedén legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 13 fokig hűl a levegő. A következő napokban melegszik az idő, kedden már akár 33-34 fokot is mérhetünk, de ezt követően megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Június 9-én, azaz jövő kedden lenne 85 éves John Lord, a Deep Purple 2012-ben elhunyt egykori billentyűse. A Mester a Banda feloszlása után 1978-ban a Whitesnake tagja lett, és 2 évvel később már vele készült el a következő klasszikus eredeti verziója. Ez a Fool for Your Lover.

0: Rock FM.
1: A folytatásban a 90-es évek elejének egyik rövid, de annál nagyobb népszerűségre szertevő bandájával megyünk tovább. Már is jön az a zenekar, akik legismertebb daluk videóklipjében sárkány helyett egy guminőt eregettek. Ők az Ugly Kid Joe és az Everything About You.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Korszerűsítenék a tananyagot. Közlekedés történeti kiállítás nyílt. Kedvezményekkel várják a diákokat a fürdők. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megkezdődtek az egyeztetések az oktatás jövőjéről. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a kormányzat és az oktatási szereplők között indult szakmai párbeszéd. Egyebek mellett a pedagógus hiány csökkentéséről és a tananyag korszerűsítéséről. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője elmondta, a tervek szerint a folyamatba a diákok képviselőit is bevonják. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban kisebb és nagyobb falvak, 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek versenyeznek, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
2: Új kiállítás nyílt a budapesti közlekedés történetéről. A Föld alatti Vasúti Múzeumban plakátok, dokumentumok és korabeli utastájékoztató anyagok láthatók. A látogatók többek között megismerhetik, milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor Budapest utcáin, és azt is, mikor vállalhattak először munkát nők a fővárosi közlekedésben. Újulnak a Szántóri és Tihanyi kombikikötők, rendbe teszik a mólókat, az épületeket, az utakat és az utastájékoztató rendszereket. Új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vízes blokkok épülnek. 2027 végére végeznek a fejlesztésekkel, a kombforgalom addig is zavartalan. Ismét játékos tanulással és kedvezményekkel várják a diákokat a fürdők. A Magyar Fürdőszövetség Sulia Strandon elnevezési programjához idén 30 fürdő csatlakozott országszerte. A következő két hétben szerveznek itt programokat. A cél, hogy a fiatalok a kikapcsolódás mellett hasznos ismereteket szerezzenek. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 13 fokig hűl le a levegő. A következő napokban melegszik az idő, kedden már akár 33-34 fokot is mérhetünk, de ezt követően megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a nyár első vasárnapi rock reggelének második felvonása. Elmúlt ugyanis 9 óra, a mikrofon mögött azonban továbbra is Dandó Ádit halljátok. Hamarosan érkezik hozzánk a Van Halen, jön a Metallica, és velünk lesz a Def Leppard is. Ez pedig a Queen és a We Are The Champions.

103.9 Rock FM. 1983. május 29-én lezajlott a második alkalommal megrendezett Asfesztivál második, kizárólag heavy metal zenekarokat felvonultató napja. A rockzenei szempontból történelmi jelentőségűnek számító eseményen olyan bandák léptek egymás után színpadra, mint a Motley Crue, Ozzy Osbourne, a Judas Priest, a Triumph, a Scorpions, a Quiet Riot és a most következő Van Halen. Utóbbi egyébként a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült azzal, hogy az addig valaha volt legdrágább egyszeri fellépti díjért. $500,000 adták elő a 90 perces műsorukat, köztük a következő dalt, ez az Unchained.

Magyar Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Múlt hét kedden volt kereken 40 éve, hogy a boltok polcaira került a Europe The Final Countdown című nagylemeze. A korong világszerte őrületes sikert aratott, és egyenesen a korszak egyik legnagyobb szupersztárjává tette a svéd csapatot. De ez nem is csoda, hiszen olyan slágerek kaptak helyet rajta, mint a Carrie, a Rock the Night, a monumentális címadó tétel, és a most következő Cherokee.

0: 103.9 Rock FM.
1: A következő óra egy kanadai bandával indul, akik leghíresebb dalukat csupán egy viccnek szánták, azonban az annyira jól sikerült, hogy egészen az amerikai slágerlista élig menetelt. Ők a Backman Turner Overdrive és a You Ain't Seen Nothing Yet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Vizsgálatok és változások egész sora jön. Nem lesznek ott a gyermekotthonokban mostantól a rendőrök. Daganatos betegeknek indult különleges kezelés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót. Továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
3: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
2: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sok felé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a nyár első vasárnapi rock reggele 10 óra után. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. Én hozom nektek a legjobb rock zenéket. Perceken belül velünk lesz az Ocean, érkezik a Poison, és zenél majd a Kiss is. Ez pedig most a Scorpions és a Big City Nights.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Június 1-én lett 52 éves Alanis Morissette, a 90-es évek alt-rock hercegnője. Innen is nagyon boldog szülinapot kívánunk neki. Szóljon most az első nagy nemzetközi slágere. Ez a You Are a No.

103.9 Rock FM. Június 18-án lesz 36 éve, hogy megjelent a Poison most következő kislemeze. A száma banda Flash and Blood című korongjának előfutára volt, és világszerte óriási sikert aratott. Az Egyesült Államokban a legjobb három közé, Angliában pedig a top 20-ba jutott. Már fogalmam sincs, hogy a cím mit jelenthet. Gyerekkorom óta imádom ezt a dalt. Ez az Unskinny Bop.

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt az első nyári vasárnapi rock reggel utolsó 60 perce. 11 óra után a mikrofon mögött még Dandoádit halljátok, és hamarosan érkezik hozzánk az Alice in Chains, jön a Queensryche, és zúz egyet a Metallica is. Ez pedig az Edda és a 3.

103.9 Rock FM. Június 1-én volt 35 éve, hogy a Queensryche a legjobb 10 közé került az amerikai slágerlistán a most következő kislemezükkel. A szám az amerikai mainstream rock mezőnyben egészen az első helyig jutott, és 1992-ben Grammy-díjra is jelölték a legjobb rock dal kategóriában. Ez a Silent Lucidity.

103.9 Rock FM, és a végéhez értünk a nyár első vasárnapi rock reggelének, ezzel pedig az első hétvégénknek is. Legalábbis ami engem illet, ugyanis most érkezik Klamancsek Krisztián a Rock Lexikonnal, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztián lesz veletek. Én legközelebb jövő szombat reggel támadok. Tartsatok velem akkor is! Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt a mikrofon mögött. Én most az Iron Maidennel búcsúzom. Ez a Run to the Hills.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ha azokat az albumokat mondom az évből, hogy Judas Priest, Pretty Steel, AC/DC, Back in Black, Billy Joel, Glass Houses, Black Sabbath, Heaven and Hell, David Bowie, Scary Monsters and Super Creeps, Dire Straits, Making Movies, Peter Gabriel és a Peter Gabriel, Genesis, Duke, Iron Maiden, vagy a Journey, Departure, Dream After Dream, és persze a Motorhead, Ace of Spades, és hát persze a Police, Zenyatta Mondata, vagy a Queen, két különböző lemeze, The Game és a Flash Gordon. Akkor egyértelmű, hogy 1980 legnagyobb rock slágereiről van szó. Klamancsek Krisztián vagyok a Rock Lexikon, tehát a mai alkalommal újra speciális különkiadás. Az évszám 1980, amikor is a Queen többek között két amerikai listavezetővel is megajándékozott bennünket. Az egyik műsorkezdésként már is John Deacon szerzeménye, aki az akkor oly divatos diszkó-funk alapokra helyezett egy rock slágert. Minden idők egyik legjobbja a pályafutás alatt az Another One Bites the Dust. Let's go!

a zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

93.9 Rock FM és a Rock Lexikon speciális külön kiadásában 1980-ból The Stones, Rolling Stones, Emotional Rescue az egyik legjobb felvétel azok után, hogy végigzenélik a 60-as éveket, meg a 70-es éveket is. A 70-es évek végén a Rolling Stones-t is eléri a diszkóláz, listavezető sláger lesz tőlük 1978-ban az amerikai slágerlistákon a Miss You, ez pedig már megint a rock vonal, nem diszkó rock, csak rock, pedig ilyenkor a diszkóláz még mindig tart. Hatással van a Queenre, hatással van a Stonesra, a Pink Floydra, és még rengeteg rock együttesre, bármilyen furcsa ezt mondani, vagy hallani. Queen, Another One Bites the Dust, ezzel kezdődött a két órás speciális műsor, középen pedig a V-motorok és a Várj, míg fel kell majd a nap. Demjén Ferenc és Leer István szerzeménye és 1981-ig óriási magyar slágere. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, a mai alkalommal csak 1980-ból ebben a két órában. Phil Collins 1976-tól énekel a Genesisben, 1970-ben csatlakozik, együtt zenél még akkor Peter Gabriellel is, aki már a 70-es évek közepén fontolgatja, hogy szóló karrierbe kezd. A Genesis igazi korszaka a 70-es évek vége a szakértők szerint, de még ennél is nagyobb durranás a teljes 80-as évek, no és mellette párhuzamosan Phil Collins szóló karriere, vagy Mike Rutherford újabb együttese, a Genesis-szel párhuzamosan futó Mike and the Mechanics, vagyis Mike és a szerelők. Íme a Genesis 1980-as óriási sikere, Misunderstanding, az énekhang természetesen Phil Collins-é.

Peti and the Heartbreakers az elmúlt percekben a Rock Lexikon külön kiadásában 1980-ból. A dal címe Don't Do We Like That, Bob Seger, és az Against the Wind még megelőzőleg. Bob Seger néha egyedül jött, néha a Silver Bullet Band-el, de állandóan ugyanilyen fajsúlyú slágereket csinált a 70-es, 80-as években, meg is volt az eredménye. Egyébként, amikor egyedül jött, a legnagyobb durranás az amerikai listavezető 1987-ből lett tőle, ez pedig a Shakedown, a Beverly Hills-i zsaru második részének egyik fő zenei témája. És még a Genesis és a Misunderstanding ebben a hármas blokkban. 1980. január 20-án Jimmy Carter amerikai elnök az egész világot felszólítja az év nyarán Moszkvában megrendezendő olimpiai játékok bojkottjára. Március 1-én a Voyager 1 megerősíti a Janus Hold létezését a Saturnus körül, május 4-én pedig 88 éves korában meghal Josip Broz Tito, jugoszláv szövetségi elnök. Akkor kezdődnek az igazi változások a 80-as években a jugoszláv szocialista tagköztársaságokban. Elton John pedig elénekli azt a dalt, hogy Little Genie.

99 Rock FM íme a Disco Rock felvételek közül egy újabb, korábban műsorindításként hallottuk a Queen szuperslágerét, a Another One Bites the Dust, John Deacon szerzeménye, aki disco funk alapokra helyezte ezt a dalt, de persze a rock vonulat megmaradt. Na ugyanígy volt ez a Rolling Stones 1978-as Miss You dalánál, vagy a Pink Floyd óriási sikerénél. Egyébként ők soha nem jártak a number one pozícióban, ezt megelőzőleg, és ezután sem, ez lett a pályafutás legnagyobb sikere, Roger Waters szerzeménye 1979-ből. Edda még megelőzőleg, 1980-tól a szuperkarrier kezdődik a csapat számára, a 80-as években nincs olyan év, amikor ne adnának ki albumot. A minden sarkon állt a Már Pataki Attila és Slamó szerzeménye 1980-ból. Elton John pedig egy ügyeletes slágert énekel azok után, hogy a 70-es években számos soft rock felvételt is megjelentett, például 1985-ben az eredeti Don't Let the Sun Go Down on Me-t, ami sosem lesz akkora siker, mint aztán később George Michael-lel. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban szombatról szombatra, ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. A mai műsor külön kiadás, 1980 legnagyobb slágerei. Mint ahogy Chrissy Hynde a Pretenders-t is már a 70-es években terelgeti, aztán a 80-as években csúcsra járatja, miközben hosszú hallgatás után 1995-ben is visszatérnek az I'll Stand By You című dallal. Na de a Brass in Pocket eredetileg 1979-es dal, csúcs siker lesz 1980-ban. Íme Chrissy Hynde és a Pretenders. Got

103.9 Rock FM, Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me, az 1980-as amerikai listavezető felvétel, tehát egy újabb szupersláger a pályafutásban. A number one sikerek közül soroltam már olyanokat, mint a Pink Floyd, Another Brick in the Wall, vagy a Queen, Another One Bites the Dust, sőt, a Queen-től még egy, hiszen ugyanebben az évben a Crazy Little Thing Called Love ugyanígy vezeti az amerikai slágerlistát. Korál, amit nem mondhattam el még megelőzőleg, Horváth Attila és Balázs Fecó szerzeménye 1980-ban, Chrissy Hynde zenekarvezető és egyébként pop újságíró nő eredetileg 1979-ben írja meg saját magának és csapatának a Pretendersnek a Brass in Pocket című dalt. 80-ban az egyik legjobb dal az angol-amerikai slágerlistákon. A Pretenders igazi karrierje pedig még csak ezután következik a 80-as években. 1980 az az év, amikor május 22-én a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés ismét Gusztáv Huszákot választja köztársasági elnökké. Június 3-án egyhetes űrutazás után visszatér a földre Farkas Bertalan magyar asztronauta, június 24-én és 25-én pedig Jimmy Carter amerikai elnök Jugoszláviába látogat. Biztosítja a jugoszláv vezetést az USA barátságáról, támogatásáról és együttműködéséről, hogy Jugoszlávia független fejlődése töretlen maradjon. Robbie Dupree pedig azt énekli évközben, hogy Still a

Rocklexikon. 103.9 Rock FM. Rocklexikon. Exkluzív. Just look at you.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon a mai alkalommal speciális különkiadás. Ezek 1980 legnagyobb slágerei, úgy mint Kenny Rogers és Kim Carnes és a Don't Fall in Love with a Dreamer. A Rock Lexikon első óráját pedig követi hamarosan a második, újabb 1980-as sikerekkel Paul McCartney and the Wings, Coming Up.

0: vagy a Journey, Any Way You Want It.
1: Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
0: 1980 az az év, amikor megalakul a honi progresszív rock egyik jelentős képviselője, a Solaris, nevét Stanislav Lem skifi író Solaris című könyvéről kapja. Szinte az összes szerzeményük instrumentális, nem tartalmaznak szöveget. Tagjai Bogdán Csaba, Erdész Róbert, Gömör László, Kollár Attila, Kisszabó Gábor. Némi szerencsével 1980. március 20-án menedzserük is akadt Tere István személyében, ami akkoriban nem volt megszokott jelenség, főleg nem egy abszolút kezdő zenekarnál. A Solaris hivatalosan 1986. április 7-én búcsúzott a közönségtől, később az együttes tagjai Vince Lilla énekesnővel kiegészülve megalapították a 80-as, 90-es évek egyik legsikeresebb rockzenekarát, a Napoleon Boulevard. Klamancsek Krisztián vagyok, ez a Rock Lexikon második órája, és 1980 legnagyobb rockslágerei. Az évközbeni szuperlista vezető az amerikai slágerlistákon Paul McCartney and the Wings és a Coming Up Live, vagyis élő verzióban.

93.9 Rock FM, Dinamit és az Igazság szerezték néhányan. Német Alajos, Vikidál Gyula, Német Gábor, Szűcs Antal Gábor és Pap Gyula 1980-ban a Hungaroton adta ki. A Dinamit csak 1-2 évig létezett a magyar rockzene egén, az énekes Vikidál Gyula viszont itt is felejthetetlen alakított. Journey megelőzőleg és az Anyway You Want It, Steve Perry szóló karriere még 4 évet várat magára 1984-ig, előtte és utána is létezik a Journey, ilyen és ehhez hasonló szuperslágerekkel. Paul McCartney pedig a 80-as években is folytatja az előrenyomulását, a 70-es években a Beatles egykori tagjainak szóló karrierét élvezhetjük, miközben 1980. december 8-án szomorú esemény árnyékolja be a zenész világot, John Lennon halála. Előtte mind a négyen szóló karriert folytatnak, a 80-as években szinte már csak Paul McCartney és az 1987-ben visszatérő George Harrison. 1980 egyébként az az év, amikor megjelenik az LGT második, az aranyalbum, 1971-76-tal a harmadik dupla albuma, a Loksi. Az album konceptalbum a négy oldal szerint felosztva, álom, élet, játék, és a negyedik oldal. Az album érdekessége, hogy a lemez inzertjében nem engedte az akkori cenzúra megjelentetni a dalszövegeket, ahogyan a zenekar szerette volna, így végül néhány dalszöveg részlete jegyzőkönyv a rosszul érthető sorokról cím alatt került be az album mellékletébe. 1981-ig óriási magyar sikere lett az LGT-től a...

Lexikon.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon külön kiadása a mai alkalommal csak 1980-as rock slágerek. Ebben a két órában Klamoncse Krisztián vagyok. Az elmúlt percekben a csapat az Ambrosia, a dal címe Biggest Part of Me, Eagles még megelőzőleg és a Heartache Tonight, Glenn Frey és Don Henley szerzeménye. Ekkor még létezik az Eagles, de már nem sokáig, hiszen 1982-ben Don Henley már önálló szóló kislemezzel jelentkezik. Az Eagles legközelebb több mint 10 év kihagyás után 1994-ben áll össze újra. Az LGT szuperkorszaka pedig pont a 70-es, 80-as évek váltása, az ügyeletes 1980-as sláger a Box. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában, és a vasárnapi ismétlésben. Fleetwood Mac Double Play most 1980-ból. A csapat zseniális volt a 70-es években a klasszikus rock műfajban, a Rumours albumért még Grammy-díjat is kaptak. Miközben a tagok szóló karrierbe kezdtek a Fleetwood Mac szüneteltetésében, mondjuk 1982-től közel 5 évig, 1987-től pedig újra van Fleetwood Mac a Tango in the Night albummal. De most még 1979 és 80 évjáratoknál tartunk, a Fleetwood Mac olyan slágereket vezet elő az angol-amerikai slágerlistákra, mint a Sarah vagy a Tusk. A Sarah című sláger szerzője Stevie Nicks, aki egyébként az egyik legjobb énekes évtizedeken keresztül, és nem csak a Fleetwood Mac számára. A Tusk című dal pedig Mick Fleetwood, a dobos szerzeménye. Íme a Fleetwood Mac Double Play most a Rock Lexikonban. Wait.

Szabolcs Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM Szigeti Ferenc szerzeménye a Karthagótól a fények, a hangok, az árnyak, az 1980-as magyar siker, amellyel kapcsolatban azt nyilatkozta Szigeti Ferenc, hogy hivatalosan innen számítják a Karthagó történetét, bár a csapat már 1979-ben is létezett, legyen a kerek évforduló az 1980-as év. Fleetwood Mac Double Play még megelőzőleg az 1979-es Sarah című dal Stevie Nicks szerzeménye, ami ugyanúgy 80-ban lesz óriási siker, és a Tusk szerzemény Mick Fleetwoodtól a szintén 1980-as Fleetwood Mac sláger. 1980. július 19-e a moszkvai 22. nyári olimpiai játékok kezdete. A Szovjetunió olimpiai kabalája Misa Maci volt. Szeptember 22-e az iraki légierő több hullámban bombázza az iráni repülőtereket és bázisokat. Szeptember 23-án az iraki szárazföldi csapatok átlépik az iraki-iráni határt, kezdetét veszi a háború. Október 29-e Budapesten az Őrsvezérterén felavatják az ország első nyugati stílusú üzletközpontját, a Sugárt. Íme a másik amerikai number one a Queen-től 1980-ból, Crazy Little Thing Called Love.

Lexikon.

103.9 Rock FM, a csapata Doobie Brothers. A 70-es évek óriási munkássága után 1980-ban azzal a dallal, hogy Real Love. A Doobie Brothers kaliforniai rockbanda volt, bár nagyon sokan éveken keresztül a funk rock stílust hallották ki a különböző szerzeményekből, úgy mint a Long Train Running vagy a Listen to the Music a legnagyobb slágerek közül. 1980 után egyébként a Doobie Brothers hamarosan feloszlott, és Michael McDonald, az énekes, szóló karrierbe kezdett. Styx és a Babe még megelőzőleg a 79-ben szerzett dal, amely 1980-ban óriási amerikai siker lett a soft rock kategóriában. És még a Queen második listavezető slágere azután, hogy a Another One Bites the Dust ugyanaz az év és ugyanolyan óriási siker amerikai listavezető, a Crazy Little Thing Called Love. Míg az előző John Deacon szerezte és bevallottan diszkó-funk stílusokra helyezték a rockot, ezt Freddie Mercury szerezte, sokkal rockosabb, illetve rock'n'rollosabb lett. 1980. november 1-én népszámlálás van Csehszlovákiában, az ország lakossága 15.283.000 fő, melyből 559.000 fő vallja magát magyarnak. November 4-én Ronald Reagan győz az amerikai elnök választáson, és december 8-án John Lennon angol énekest meggyilkolja Mark David Chapman. Olivia Newton-John viszont teljesen váratlanul összeáll az Electric Light Orchestrával. Külön-külön már páratlanul népszerűek voltak a 70-es években is, de együtt még soha. Az 1980-as szuper sláger címe Xanadu. Már csak a búcsúzás maradt hátra, de a 80-as sikerek kimeríthetetlenek. Klamancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Kamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, és hát túl vagyunk a Rock Lexikonon, úgyhogy pörgünk is, nincs megállás. A stúdióban innentől a Schubert Krisztián. És hát az elérhetőségeink változatlanak, úgyhogy tessék üzenni. Az SMS Viber 20999, a 103.9, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Ezeken elérhető vagyok. Közben pedig zenélek. Arcok áruhában, ez jön mindjárt a Dinamittól, viszont még előtte Scorpions, Still Loving You.

Ez volt a Back to the Bone, itt a 103.9 Rock FM-en. Hazairól pedig már is bikinizünk egyet, ők legközelebb egyébként június 12-én lépnek majd színpadra a helyszíni Kiskunhalas. A kezdés pedig 20 óra. A menjünk, jó bulit!

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 6. kerületben a Szondé utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán útszűkületre kell figyelni a 3. kerületben a Raktár utcában, valamint egy sávlezárás nehezíti a közlekedést a 6. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában is. Csak figyelmesen.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az I'm Always Here, itt a 103.9 Rock FM-en. ROCK in the USA, ez pedig az óra vége, aztán jön majd a Hey Stupid, az Adagio és a Born in the USA is rögtön a kövi óra elején. Aki teheti, mindenképpen maradjon.

15 óra után vagyunk 8 perccel. Hello mindenkinek továbbra is nagyon szuper vasárnap délután. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a rock hétvége. Velem Schubert Krisztiánnal. Na meg a legjobb rockdalokkal, ahogy ígértem, megállás nélkül. A már is itt a Born in the USA.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Queen, valamint a Bohemian Rhapsody, itt a 103.9 Rock FM-en. Tankcsapda a legjobb méreg, ez pedig a kövi, és hoztam elé egy programajánlót is. A bandával legközelebb július 4-én találkozhatunk majd a Dunapart Festen. És van még két időpontom, július 10 Balaton akaratja, majd július 17 Borzenezala.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a második kerületben a Lobanc úton, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán korlátozások vannak még a hetedik kerületben a Madács Imre tér környékén, és van egy lezárás az ötödik kerületben a Balaton utcában, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Damien Ferenc és a Féktelenei itt a 103.9 Rock FM-en. Tás, ez pedig az óra vége, ugyanis 16 óra alatt vagyunk egy tracknyivel, de a következőben is lesznek jó rockdalok. The heat is on, nehéz lehet hősnek lenni. Who are you? És csak a kezdés.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

6 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek! Pörök tovább a vasárnap délután itt a 103.9 Rock FM-en. Ez a rock hétvége velem Schubert Krisztiánnal. És hát hozom a legjobb rock dalokat, Break on Through mindjárt, viszont még előtte Who Are You? Ha pedig lenne hozzám szólás, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

ez a 103.9 Rock FM. Edda, álmodtam egy világot, ezzel pedig már megyünk is tovább, viszont előtte még egy gyors info, ne felejtsük el, van egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol rengeteg érdekes cikk közül lehet szemezgetni, sőt még online is lehet hallgatni minket. Szerintem érdemes kattintani.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a Mester utcában, aztán hasonló helyzet a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és sávlezárásra kell készülni a Lehel utcában, méghozzá a Róbert Károly körútnál. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Bon Jovi és az Always itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ha már Always, akkor mint mindig a következő órában is jövök vissza, és innen folytatjuk. Viszont még előtte Poison, Nothing But A Good Time, mert zárjuk ezt a 60 percet. Aztán pici szünet, de ahogy mondtam, jövök vissza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Ez pedig a 103.9 Rock FM. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. 17 óra után vagyunk 7 perccel, és hát pedig tovább a rock hétvége. Igaz, megkezdtük a vasárnap délután utolsó óráját, de ez korán sem a vége. Már is jön a Rolling Stones és az Angie, na meg még mindig jöhetnek az infók, üzenetek, úgyhogy ha bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

A Def Leppard és a Let's Get Rocked itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövi előtt jön a szokásos névnapozás. Ma pasis nap van. Robert névnap. Srácok, hatalmas pacsi, és természetesen Isten éltessen még mindenkit, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövét, ez már a Venus.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton. Csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán van egy-két egyirányúsítás is, például a 11. kerületben a Neszmélyi úton, valamint hasonló a helyzet a 6. kerületben a Nagymező utcában is. Csak óvatosan és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát ennyi volt a vasárnap délután, viszont még közel sincs vége a mai rock hétvégének, na meg 20 órától Rock the Night. Ne feledjük. Viszont mindezek előtt Billy Idol, Money Money, mint az óra vége. Aztán jövök vissza, úgyhogy senki sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

18 óra után vagyunk, 11 perccel. Hello mindenkinek, ez mindig a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És a pörgünk nincs megállás. Elstartolt a vasárnap este. LGT, egy elfelejtett szó, ez jön mindjárt, viszont még előtte Nirvana in Bloom. Na megjöhetnek még az infók, üzenetek, életjelek, hozzászólások. Az SMS Viber 20 999 103.9, az e-mail pedig infokukac rockradio.hu.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

9 Rock FM. Interstate Love Song, ez pedig a Next, viszont előtte ítélem fel mindenkinek a figyelmét, hát esetleg valaki még nem hallotta, van egy weblapunk, interneten mégy rá vele, www.rockradio.hu, ezt kell beütni, és amellett, hogy rengeteg cikk közül tudunk szemezgetni, még online is lehet hallgatni minket, ha esetleg vételkörzeten kívül lennénk. Szerintem érdemes csekkolni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Rockközlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Dózsa György úton, méghozzá a Tököli út közelében. Legyünk óvatosak. Aztán van egy-két lezárás is, például a 6. kerületben a Szív utcában, valamint a 2. kerületben a Széher úton. Ha lehet, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Hooligans, és homályan tovább itt a 103.9 Rock FM-en. És hát tovább is megyünk, 19 óra előtt egy tracknyivel jön a Give Me All Your Love, aztán meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó óráját. Aki tehet, tartson velem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

elkezdtük a mai Rock hétvége utolsó óráját. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. 19 óra után vagyunk 11 perccel, és pörgünk tovább a stúdióban még mindig Schubert Krisztián. És még mindig várom az infókat, üzeneteket. Nem fenyegetés, csak mondom. Az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. Cserébe pedig itt a Bohemian Like You.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Csak óvatosan. Aztán van egy sávlezárás a 14. kerületben a Kolozsvár utcában, valamint lezárás van Kispesten méghozzá az Ady Endre úton. Utóbbinál mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. The Doors, Light My Fire, ez pedig a záró akkord, ugyanis ennyi volt már a Rock hétvége, de pár perc és startol a Rock the Night, úgyhogy érdemes maradni. You know that

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Megkezdtük. Ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. A stúdióban Sovet Krisztián, és várom az infókat, üzeneteket továbbra is. Az SMS és Viber 20999. 103.9. Minden jöhet. Mint ahogy jönnek a legjobb rockdalok is. Korál, ne állj meg soha, így is teszünk. Ez jön mindjárt, viszont még előtte itt az Iron Maiden és a Two Minutes to Midnight.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt Bruce Springsteen és a Dancing in the Dark itt a 103.9 Rock FM-en. És most bikinizunk egyet, egyébként velük legközelebb június 12-én találkozhatunk majd a helyszíni Kiskunhalas. Aztán vannak még időpontjaim, június 13 Nyír, június 28 Tata, majd itt Budapesten legközelebb július 3-án lépnek színpadra a Barbarigában. Méghozzá a Sing Singgel együtt.

0: 93.9 Rock FM. Rock FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a második kerületben, a Lobanc úton, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán korlátozások vannak még a hetedik kerületben, a Modács Imre tér környékén, és van egy lezárás az ötödik kerületben, a Balaton utcában, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Bon Jovi és All Living on a Prayer itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy újabb óravégi klasszikus, Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, amivel zárjuk most az órát. Aztán jön meg Gary Moore a Walking by Myself-el, mint a kövi óra startolója.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Hát ha addig nem is éjfélig hozom. Ezt megígérem. Nagyon szuper vasárnap estét. 21 óra után vagyunk 6 perccel, és pörög tovább a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Christian. AC/DC Highway to Hell, ez pedig már a Next. Közben pedig, ha lenne bármi info, 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Beach, ez pedig a kövi, mindjárt hozom is, de előtte gyors info, ne felejtsük el, jövő héten is Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Lamancse Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, hanem meg az infokkal, üzenetekkel. Nagyon sokkal készül, úgyhogy ha úgy van, akkor érdemes ránk felelni akkor is.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 6. kerületben a Szondé utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán útszűkületre kell figyelni a 3. kerületben a Raktár utcában, valamint egy sávlezárás nehezíti a közlekedést a 6. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában is. Csak figyelmesen.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Junkies és a Rám Mámorvár itt a 103.9 Rock FM-en. És hát, ha rám nem is, mindenki másra igen, ugyanis a következő órában is itt vagyok, és hozom a legjobb rock dalokat. Ez továbbra is a Rock the Night. Fate No More Epic, ez pedig az óra vége, aztán jövök is vissza.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után 8 perccel. Nagyon szuper vasárnap este továbbra is. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock the Night. Velem Schubert Krisztiánnal. Még két órán keresztül itt vagyok, és pörgetem a legjobb rock dalokat. Mint például a Kártágótól a keletié. Viszont még előtte Guns N' Roses, Paradise City. Ha pedig lenne bármilyen info, az SMS Viber 20 999 103.9.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

A Def Leppard és a Pulse Some Sugar on Me itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs megállás, már is jön hazairól a Tankcsapda, akikkel legközelebb július 4-én találkozhatunk majd a Dunapart Festen. Ha mennénk, akkor jó bulit.

Ez a 103.9 Rock FM. The Rolling Stones Satisfaction, ez pedig a Next, na meg gyorsan a holnap időjárásról néhány szó. Többnyire napos időnk lesz egy 29 fokos délutáni maximummal, és érdemes kihasználni, ugyanis kettől jön az eső. Legalább

0: 93.9 Rock FM.
1: Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

Ez volt a szerelem démona, itt a 103.9 Rock FM-en. Europe Rock the Night, ez pedig a sereghajtónk, aztán 23 óra, ami azt jelenti, hogy megkezdjük a mai Rock the Night utolsó óráját. Úgyhogy

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

23 óra után 8 perccel, most már 9-el, hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét, pörgünk tovább, igaz, megkezdtük az utolsó 60 percet, de tartogatok még jó rockdalokat bőven a stúdióban, Schubert Christian, és hát ha már jó dalok, Get the Funk Out, aztán Rock and Roll All Night, közben pedig még mindig lehet hozzám szólni, az SMS és Viber számunk 20 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat.

Ez volt a Holt szerelme itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs megállás, Never Tear Us Apart, meg egy nagyon fontos info, van egy weblapunk, www.rockradio.hu, ahol amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk közül lehet szemezgetni, úgyhogy érdemes lehet rá kattintani.

103.9 Rock FM. És hát hajrázunk, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, jön majd még a Can't Stop Loving You, a Valakire Várva, Breaking the Law és az I'm on Fire is. Viszont mindezek előtt Alice Cooper, Bed of Flames, most itt a rakka.